kellemesen lágyan lett vége, de előtte azonban folyt a vér, hogy más nem mondjunk. Csajkovszki első szvittjének első tételét hallottuk, ez volt a bevezetés és fúga, az orosz szimfonikus zenekar játszott, mondjuk azt, hogy mindent beleadva, Jevgenyi Szvetlanov volt a karmester. Sokkal kifinomultabb zene következik, Handel F-dur blokkflőte versenyének harmadik, negyedik tételét Cidra László szólójával halljuk. A Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik, a hangversenymester Rolla János.

Handel F-dur blokkflőte versenyének negyedik és előtte pedig harmadik tételét játszotta Cidra László, a Liszt Ferenc kamarazenekar kísérte őt, a hangversenymester Rolla János volt. Fernando Sor szerzeménye következik, az Émol etűd szól Turibio Santos előadásában.